Mörten, megint köröm, mörten titkem. Trapelyagörkön, hünnökren, a trezgünök, ren.